90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan lezárulhat a hetes cikkelyes eljárás, hőségriasztás él, nem érdemes hanyagolni az olvasást a nyáron. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormányfő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Él a nyár első hőségriasztása. Mától másodfokú figyelmeztetést adtak ki az ország egész területére. Egészen kedd éjfélig tart az extrém hőség, mely még az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szíves érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a fizikai munkát, hűtsék le magukat gyakran, és gyermeket, állatot semmiképp ne hagyjanak az autókban. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Itt a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják ma az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyerekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Fokozódik a kánikula, forró napos idő várható ma, egy-egy zápor, zivatar csupán északon és a középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A nyugati szél csak nyugaton, északnyugaton élénkülhet fel, a meleg reggelt követően pedig délutára 31-36 fokot mérhetünk. Késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő várható, több záporral, zivatarral, gyakran viharokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Főszerepben a Szélenergia. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szélenergia jövőjéről és a fenntartható energiaellátás lehetőségeiről tartottak szakmai előadást és kerekasztal beszélgetést június 11-én a Dunaújvárosi Egyetemen. Az esemény fő előadója dr. Munkácsi Béla, az ELTE természettudományi kar környezet és tájföldrajzi tanszékének vezetője volt, aki a magyarországi szélenergia fejlesztés lehetőségeit, illetve kihívásait mutatta be. Előadásában kiemelte, hogy a szélenergia hozzájárulhat az ország energiabiztonságának erősítéséhez, az importfüggőség csökkentéséhez és a fenntartható energiaellátás teremtéséhez. A résztvevők a megújuló energiaforrások térnyerése mellett a szélenergia társadalmi, természetvédelmi és területhasználati kérdéseiről, valamint a szélturbinákkal kapcsolatos tévhitekről is hallhattak, írja Duna Online. Ezúttal sem maradtak elismerés nélkül a mindennapi hősök, a Székesfehérvári Regionális Mentők napi ünnepség keretein belül elismeréseket, jutalmakat, valamint regionális igazgatói dicséreteket adtak át a kiemelkedő szakmai tevékenységet végző kollégáknak. Fehérvár megyében 400 ezeren, Székesfehérváron pedig 100 ezeren élnek. Ezek hatalmas számok, a munka, amelyet elvégeznek, pedig óriási. Ideiglenes fürdőzési tilalmat rendeltek el a Velencei tó egyik kijelölt strandján a hatóság döntése alapján. A Velencei tó a vízszint történelmi mélypont közelében jár. A közlemény szerint a Fehérvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály közegészségügyi osztályának döntése alapján a fürdőhely üzemeltetését átmenetileg szüneteltetni kell. A Velence Resort and Spa strand elnevezésű velencei tavi természetes fürdőhelyen a tilalom a feloldásig érvényes, további részletek a FEOL oldalán. Hamarosan teljesen kiürül az egyik legismertebb Fejér megyei látványosság. A múzeum azonban nem felújítás vagy karbantartás miatt fogadja utoljára látogatókat, egy filmforgatás veszi birtokba a területet. A Balázs Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Park évek óta népszerű úti cél a földtudományok iránt érdeklődők, a családok, valamint a turisták körében. A múzeum a bauxitbányászat történetét mutatja be, míg a szabadtéri földtani park különleges kőzetekkel és látványos geológiai értékekkel ismerteti meg az érdeklődőket. A Gánti Múzeum és Földtani Park 2026. június 23-ától várhatóan augusztus 10-ig filmforgatás miatt zárva tart. Ez idő alatt a múzeum és a földtani park nem látogatható, írja a FEOL. Soros közgyűlését tartott a csütörtökön Dunaújváros önkormányzata, ezen a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia éves beszámolója is napirendre került. Kiderült, a klub 340 milliós veszteséggel zárt, így fogadták el a beszámolót. A polgármester közölte, hogy a DKK új ügyvezetője feljelentéseket tett a pénzügyek miatt, Mázló Péter ügyvezető megbízását további egy évvel meghosszabbították, illetve felügyelőbizottsági tagokat, Kálló Gergely, Guba Patrícia, Horváth Dávid Zoltán választottak szintén egy évre, 10 igen és 3 tartózkodás mellett, részletek a FEOL oldalán. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint a település fő utcáján zajló útburkolat felújítási munkálatok a következő napokban is folytatódnak, ezért a közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell ideiglenes forgalomkorlátozásokra, időszakos terelésre. Pénteken a munkálatok a szociális központ előtti parkoló területére koncentrálódnak, ahol új burkolatot kap a parkoló felület. Emellett a szakemberek a kapcsolódó utcák torkolatain is dolgoznak, hogy azok csatlakozása is megfelelő minőségben készüljön el. Szombaton tovább folytatódik a bekötőutak és csatlakozási pontok kialakítása, valamint megkezdődik a következő heti aszfaltozási munkák előkészítése is, ezzel biztosítva a folyamatos ütemezést a felújítás során. A tervek szerint június 22-én indul a 6-os főút és a Radnóti tér közötti útszakasz kopó rétegének építése. A nyári időszakban érdemes időben gondolni a kémények ellenőrzésére, erre hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A családi házban élő magánszemélyek számára kéményseprői ellenőrzés továbbra is ingyenes, azonban a szakemberek nem érkeznek automatikusan, az időpontot előzetesen kell lefoglalni. A tapasztalatok szerint sokan csak a fűtési szezon kezdetén kérik a szolgáltatást Fejér vármegyében is, amikor a kéményseprők leterheltebbek, így hosszabb várakozási idővel kell számolni. A szakemberek ezért azt javasolják, hogy egyeztessenek időben. Hétfőn felkerült a talapzatra az 1890-ben állított, restaurált Szent Háromság szobor Dunaújvárosban. Az óvárosban így végre régi és méltó helyén áll az alkotás, írja oldalán a FEOL. A fontos pillanatról Pintér Tamás polgármester számolt be közösségi oldalán, mint írta, sok év munkája, számos egyeztetés, kitartás és hit kellett ahhoz, hogy eljussanak idáig. Az Orosz Föderáció hozzájárulásával 2024. augusztus 5-én kezdődött meg a katonai emlékhely feltárása. A területet ekkor vették birtokba a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Intézet szakemberei. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint több betegség is felütötte a fejét Fejér vármegyében is. A rotavírus továbbra is jelen van a járványügyi kimutatásokban, miközben több más betegség is előfordul a térségben. Sajnos hivatalos, hogy a gennyes agyhártya gyulladásos megbetegedést is regisztrálták. A fertőzés cseppfertőzéssel terjed, azonnali kórházi ellátást és nagy dózisú vénás antibiotikumos kezelést igényel. Az NNGK adatai szerint az országban csupán Fejérben és Budapesten van megbetegedés. A kullancsok által is terjesztett betegséget fontos már az első tünetek megjelenésénél felismerni, de az elővigyázatosság és az átnézés is fontos. További részletek a feol.hu-n. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy a Fejér vármegyei ügyfelek is lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozta, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni. Az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet. A frissítéssel részletesebb lett az utazás szervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat is. Fontos információ a dunaújvárosiaknak is, hogy változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. Jó, hogy tudják a dunaújvárosiak is, hogy kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és a Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. A meteorológusok szerint forró napos idő járható, egy-egy zápor, zivatar csak az északi, középső tájakon fordulhat elő. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet fel a feltámadó déli szél. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hétvégét, és hát jó nyári szünetet kívánok. Június 20-a van, szombata, a Rafael nevű kedves Best FM hallgatók névnapja. Nekik és a szülinaposoknak is jöhet egy üzenet. 0620-55-55-155, mindjárt Tupac előtte még Pápai Jóci, mindenek előtt Jerry Hellivel jön, ami Chico Latinoval. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: FM, a legjobb zenék.
1: Hello, jó reggelt kívánok, és jó hétvégét is. Remélem már mindenki a hűtőtáskát pakolja, mert hogy itt a nyári szünet, a nyárias kánikulai hétvége, aki pedig még félálomban van, annak jöjjön Roger Sanchez 2001-es Grammy-díjas House himnusza, ami hát remélhetőleg egy picit elindítja a napunkat.

0: a mesét.
1: Best FM a legjobb zenék. 31-36 fokos kánikula, forró, nyári, igazi strandidő lesz ma, és holnap is, talán még holnap egy fokkal melegebb is, mint ma. Szóval irány a vízpart, vagy egyenesen Calabria, Destination Calabria címmel Alex Gaudinoék folytatják. Destination Unknown.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Forró napos idő várható, 31-36 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jövő héten kezdődik a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A Nébik ellenőrei kiemelten figyelnek a gyermektáborok konyháira, a bringás büfékre, a népszerű nyári élelmiszerekre, mint a grill kolbászok és fagylaltok, valamint a rozéborokra is. A zöldség és gyümölcs forgalmazás területén is fokozott vizsgálatok várhatók. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben. A területen nem épülnek újabb épületek, így a liget végre teljesen visszakapja a közpark funkcióját. Megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a másodfokú hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. Több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, ott az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani. Megjelentek Budapesten az új generációs Bubi kerékpárok. Megkezdődött a fővárosi közbringa rendszer megújításának teszt időszaka. A BKK munkatársai és partnerei most zárt körben próbálják ki a bicikliket. Júliusban a Budapest Go bérlettel rendelkezők regisztráció után ingyenesen tesztelhetik az új bringákat. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött szemét is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószer birtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bona Szabolcs szerint a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A tárcavezető közölte, a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek.
2: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Főszerepben a szélenergia. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szélenergia jövőjéről és a fenntartható energiaellátás lehetőségeiről tartottak szakmai előadást és kerekasztal beszélgetést június 11-én a Dunaújvárosi Egyetemen. Az esemény fő előadója dr. Munkácsi Béla, az ELTE természettudományi kar környezet és tájföldrajzi tanszékének vezetője volt, aki a magyarországi szélenergia fejlesztés lehetőségeit, illetve kihívásait mutatta be. Előadásában kiemelte, hogy a szélenergia hozzájárulhat az ország energiabiztonságának erősítéséhez, az importfüggőség csökkentéséhez és a fenntartható energiaellátás teremtéséhez. A résztvevők a megújuló energiaforrások térnyerése mellett a szélenergia társadalmi, természetvédelmi és területhasználati kérdéseiről, valamint a szélturbinákkal kapcsolatos tévhitekről is hallhattak, írja Duna Online. Ideiglenes fürdőzési tilalmat rendeltek el a Velencei tó egyik kijelölt strandján a hatóság döntése alapján. A Velencei tó a vízszint történelmi mélypont közelében jár. A közlemény szerint a Fejérvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály közegészségügyi osztályának döntés alapján a fürdőhely üzemeltetését átmenetileg szüneteltetni kell. A Velence Resort and Spa strand elnevezésű velencei tavi természetes fürdőhelyen a tilalom a feloldásig érvényes, további részletek a FEOL oldalán. Hamarosan teljesen kiürül az egyik legismertebb Fejér megyei látványosság. A múzeum azonban nem felújítás vagy karbantartás miatt fogadja utoljára látogatókat, egy filmforgatás veszi birtokba a területet. A Balázs Jenő Bauxit Bányászati Múzeum és Földtani Park évek óta népszerű úti cél a földtudományok iránt érdeklődők, a családok, valamint a turisták körében. A múzeum a Bauxit Bányászat történetét mutatja be, míg a szabadtéri Földtani Park különleges kőzetekkel és látványos geológiai értékekkel ismerteti meg az érdeklődőket. A Gánti Múzeum és Földtani Park 2026. június 23-ától várhatóan augusztus 10-ig filmforgatás miatt zárva tart. Ez idő alatt a múzeum és a Földtani Park nem látogatható, írja a FEOL. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. A meteorológusok szerint forró napos idő járható, egy-egy zápor, zivatar csak az északi, középső tájakon fordulhat elő. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet fel a feltámadó déli szél. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a FM a legjobb zenék, lassítunk egy picit a tempón, nem így a kánikula. 31-36 fokos hőségre készülhetünk ma. Elkezdődött a vakáció, úgyhogy semmi rohanás, jöjjön egy igazi időtlen klasszikus 96-ból. A Fugees ezzel a dallal letarolta a világot. Lauren Hill hangjába pedig az egész bolygó beleszeretett. Bár a tagok útjai azóta külön váltak, ez a zene örök maradt. Killing Me Softly a besten.

Most három olyan gigasztár fog össze, akik külön-külön is megtöltenek egy stadiont. Madonna, Justin Timberlake és Timbaland 2008-as zseniális kollaborációja, a 4 Minutes következik. Kinek hány perc kell, hogy készen álljon a strandra? Nekik elég 4?

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! A hétvége és a nyári szünet első reggelén. Tegnap véget ért az idei tanév. Ha pedig a család felkerekedik és irány a vízpart, és ha van közlekedés info, akkor jöhet a hírek alatt is 0620 55 55 155. A hírek után a Tégdetet halljuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Forró napos idő várható, 31-36 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a másodfokú hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. Több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, ott az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani. Megjelentek Budapesten az új generációs Bubi kerékpárok. Megkezdődött a fővárosi közbringa rendszer megújításának teszt időszaka. A BKK munkatársai és partnerei most zárt körben próbálják ki a bicikliket. Júliusban a Budapest Go bérlettel rendelkezők regisztráció után ingyenesen tesztelhetik az új bringákat. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött szemét is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószer birtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban, ha jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Jövő héten kezdődik a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A Nébik ellenőrei kiemelten figyelnek a gyermektáborok konyháira, a bringás büfékre, a népszerű nyári élelmiszerekre, mint a grill kolbászok és fagylaltok, valamint a rozéborokra is. A zöldség és gyümölcs forgalmazás területén is fokozott vizsgálatok várhatók. Májusban ismét kiemelkedő volt a használt autópiac forgalma. 84 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami éves összevetésben majdnem 7%-os növekedést jelent, közölte az egyik hazai jármű értékesítési portál. A forgalom nagy részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele adja. A gazdát cserélő autók több mint 60%-a legalább 15 éves. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben. A területen nem épülnek újabb épületek, így a liget végre teljesen visszakapja a közpark funkcióját. Megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Főszerepben a szélenergia. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szélenergia jövőjéről és a fenntartható energiaellátás lehetőségeiről tartottak szakmai előadást és kerekasztal beszélgetést június 11-én a Dunaújvárosi Egyetemen. Az esemény fő előadója dr. Munkács Béla, az ELTE természettudományi kar környezet és tájföldrajzi tanszékének vezetője volt, aki a magyarországi szélenergia fejlesztés lehetőségeit, illetve kihívásait mutatta be. Előadásában kiemelte, hogy a szélenergia hozzájárulhat az ország energiabiztonságának erősítéséhez, az importfüggőség csökkentéséhez és a fenntartható energiaellátás teremtéséhez. A résztvevők a megújuló energiaforrások térnyerése mellett a szélenergia társadalmi, természetvédelmi és területhasználati kérdéseiről, valamint a szélturbinákkal kapcsolatos tévhitekről is hallhattak, írja Duna Online. Hamarosan teljesen kiírul az egyik legismertebb Fejér megyei látványosság, A múzeum azonban nem felújítás vagy karbantartás miatt fogadja utoljára látogatókat, egy filmforgatás veszi birtokba a területet. A Balázs Jenő Bauxit Bányászati Múzeum és Földtani Park évek óta népszerű úti cél a földtudományok iránt érdeklődők, a családok, valamint a turisták körében. A múzeum a Bauxit Bányászat történetét mutatja be, míg a szabadtéri Földtani Park különleges kőzetekkel és látványos geológiai értékekkel ismerteti meg az érdeklődőket. A Gánti Múzeum és Földtani Park 2026. június 23-ától várhatóan augusztus 10-ig filmforgatás miatt zárva tart. Ez idő alatt a múzeum és a Földtani Park nem látogatható, írja a FEOL. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megújul a MÁV Plusz alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet. A frissítéssel részletesebb lett az utazás szervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat is. A meteorológusok szerint forró napos idő járható, egy-egy zápor, zivatar csak az északi, középső tájakon fordulhat elő. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet fel a feltámadó déli szél. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt FM, a legjobb zenék. Itt a nyár, a nyári szünet és a nyár legrövidebb éjszakája, amit hát valljuk be, bűn lenne átaludni. A brit Fats & Small gondoskodik a hangulatról, a Feel Good a dallamos house aranykorát idézi. Jó reggelt, jó hétvégét, jó nyári szünetet itt a Besten.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék, 9 óra elmúlt, a nap pedig már ezerrel süt, ma is nagyon meleg lesz, 31-36 fok között a maximum. Vigyázunk magunkra a hőségben, és hihetetlen, de elkezdődött a nyári szünet itt a nyár minden értelemben. És hihetetlen, az az Unbelievable a címe a brit IMF 90-es slágerének is, ezzel a zseniális indie rock és pop hibriddel hódították meg a világot, és ez a daluk vezette az amerikai slágerlistát is.

Best FM, ha a legjobb zenék. A nyári napforduló alkalmából maximumra tekerjük a fordulatszámot a fedélzeten. Jelentem, jön a Black Eyed Peas, akik fogták Dick Dale legendás surf rock gitár témáját, amit a Ponyva regényből is ismerhetünk, és gyúrtak belőle egy olyan party bombát, amitől még a nap te is táncolni kezd a hátunkon. Hangerőt föl, Pump It a Besten!

Last FM, a legjobb zenék. Végre elkezdődött a nyári szünet, úgyhogy nyugi, semmi stressz, no pánik, végre itt a nyár és a megérdemelt pihenés, a telefont érdemes a repülőüzemmódba tenni. A francia DJ Laurent Wolf 2008-ban megírta a tökéletes elektronikus lazítást Eric Carter zseniális vokájával. Elő egy jéghideg frissítőt, és csak élvezzük a No Stress-t a Westen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra, jó reggelt kívánok, jó hétvégét, jó nyári szünetet. Június 20-a friss hírei után jön egy újabb óra a legjobb zenékkel. Itt lesz a lassan foci BB nagykövet asszonyá avanzsáló Shakira. És zenél a Bell Hello is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Forró napos idő várható, 31-36 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik székesfehérvári raktárába. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Májusban ismét kiemelkedő volt a használt autópiac forgalma. 84 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami éves összevetésben majdnem 7%-os növekedést jelent, közölte az egyik hazai jármű értékesítési portál. A forgalom nagy részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele adja. A gazdát cserélő autók több mint 60%-a legalább 15 éves. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bona Szabolcs szerint a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A tárcavezető közölte, a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. Megjelentek Budapesten az új generációs Bubi kerékpárok. Megkezdődött a fővárosi közbringa rendszer megújításának teszt időszaka. A BKK munkatársai és partnerei most zárt körben próbálják ki a bicikliket. Júliusban a Budapest Go bérlettel rendelkezők regisztráció után ingyenesen tesztelhetik az új bringákat. Megjelent a Magyar Fotóművészet 300 alkotója című album, amely a magyar fotóművészet csaknem 200 éves történetének első stílus irányzatokra is kiterjedő, átfogó feldolgozását nyújtja. A kiadvány esszé jellegű művészportrékon, valamint a fejezeteket bevezető, kontextus teremtő áttekintéseken keresztül ad képet a magyar fotóművészet múltjáról és jelenéről. A kötet több mint 600 fotóművészeti alkotást mutat be. Jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben. A területen nem épülnek újabb épületek, így a liget végre teljesen visszakapja a közpark funkcióját. Megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának, valamint a Városliget autómentesítésének előkészítése is. Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximalizált tarifákat.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Főszerepben a szélenergia. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szélenergia jövőjéről és a fenntartható energiaellátás lehetőségeiről tartottak szakmai előadást és kerekasztal beszélgetést június 11-én a Dunaújvárosi Egyetemen. Az esemény fő előadója dr. Munkácsi Béla, az ELTE természettudományi kar környezet és tájföldrajzi tanszékének vezetője volt, aki a magyarországi szélenergia fejlesztés lehetőségeit, illetve kihívásait mutatta be. Előadásában kiemelte, hogy a szélenergia hozzájárulhat az ország energiabiztonságának erősítéséhez, az importfüggőség csökkentéséhez és a fenntartható energiaellátás teremtéséhez. A résztvevők a megújuló energiaforrások térnyerése mellett a szélenergia társadalmi, természetvédelmi és területhasználati kérdéseiről, valamint a szélturbinákkal kapcsolatos tévhitekről is hallhattak, írja Duna Online. Ideiglenes fürdőzési tilalmat rendeltek el a Velencei tó egyik kijelölt strandján a hatóság döntése alapján. A Velencei tó a vízszint történelmi mélypont közelében jár. A közlemény szerint a Fehérvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály közegészségügyi osztályának döntés alapján a fürdőhely üzemeltetését átmenetileg szüneteltetni kell. A Velence Resort and Spa strand elnevezésű Velencei tavi természetes fürdőhelyen a tilalom a feloldásig érvényes, további részletek a FEOL oldalán. Hamarosan teljesen kiírul az egyik legismertebb Fejér megyei látványosság. A múzeum azonban nem felújítás vagy karbantartás miatt fogadja utoljára látogatókat, egy filmforgatás veszi birtokba a területet. A Balázs Jenő Bauk Szidványászati Múzeum és Földtani Park évek óta népszerű úti cél a földtudományok iránt érdeklődők, a családok, valamint a turisták körében. A múzeum a Bauk Szidványászat történetét mutatja be, míg a szabadtéri Földtani Park különleges kőzetekkel és látványos geológiai értékekkel ismerteti meg az érdeklődőket. A Gánti Múzeum és Földtani Park 2026. június 23-ától várhatóan augusztus 10-ig filmforgatás miatt zárva tart. Ez idő alatt a múzeum és a Földtani Park nem látogatható, írja a FEOL. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. A meteorológusok szerint forró napos idő járható, egy-egy zápor, zivatar csak az északi, középső tájakon fordulhat elő. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet fel a feltámadó déli szél. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, kellemes délelőttöt, jó hétvégét, jó nyári szünetet kívánok. 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, június 20, a Rafaelek névnapja, és ahogy említettem, szombat, egyébként az év 171. napja ez már. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha még nem hallottuk elégszer a forróság szót az időjárás jelentésben, akkor inna tromfol rá, jön a hat, azaz forró a beszten.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. 10 óra elmúlt, és ebben a kánikulában biztosan jól esik mindenkinek egy kis extra kényeztetés. CJ Lewis 94-ben hozta el nekünk ezt a hamisítatlan napsütötte reggae pop lüktetést, ami eredetileg egy 60-as évekbeli sláger volt. Jöjjön egy kis édesség, Sweets for my sweet a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dacha. Hey baby.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék itt, a nyári szünet, és nem kell feltétlenül repülőre szállni ahhoz, hogy a francia rivierán érezzük magunkat. A kánikula itt is adott, és hát vízpartjaink is vannak azért nekünk is. Ráadásul ezen a hétvégén lesz a nyár legrövidebb éjszakája, érdemes már most megalapozni a parti hangulatot. DJ Antoine és Timati 2011-es Yacht House meg a slágere szól pillanatokon belül a Welcome to Saint-Tropez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
3: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 11 óra, a délelőtt utolsó órája előtt jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig többek között a tankcsapda.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten, azzal, hogy feketére festem.
1: És Eagle-Eye Cherry is. Ha dugó baleset van valahol, bárki bárkinek üzenne, 0620 55 55 155 a számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Kiterjedt kábítószer kereskedői hálózat felszámolásán dolgoznak a rendőrök. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Kiterjedt kábítószer kereskedői hálózat felszámolásán dolgoznak a rendőrök Dunaújvárosban és térségében. A nyomozás még 2025 nyarán indult, miután információ érkezett arról, hogy a nagyvenyimi férfi tiltott szerekkel kereskedik. A felderítés során a hatóságok látókörébe került egy baracsi házaspár is, aki a gyanú szerint szintén részt vett a kábítószer értékesítésében. A nyomozók megállapították, hogy a házaspár nagyobb mennyiségben adott tovább kábítószert egy másik férfinak, aki saját fogyasztói körrel rendelkezett, de kisebb mennyiségeket közvetlenül is értékesítettek. A beszerzési lánc feltárása során az is kiderült, hogy a baracsi férfi a tiltott anyagot egy kulcsi lakostól szerezte be. Összesen 7 embert állítottak elő a rendőrkapitányságra, 6 szemét kábítószer kereskedelem, 1 embert pedig kábítószer birtoklásának gyanúja miatt hallgattak ki, 3 gyanúsítottat őrizetbe vettek, az ügy részletei a Duna Online oldalán. A szélenergia jövőjéről és a fenntartható energiaellátás lehetőségeiről tartottak szakmai előadást és kerekasztal beszélgetést június 11-én a Dunaújvárosi Egyetemen. Az esemény fő előadója dr. Munkácsi Béla, az ELTE természettudományi kar környezet és tájföldrajzi tanszékének vezetője volt, aki a magyarországi szélenergia fejlesztés lehetőségeit, illetve kihívásait mutatta be. Előadásában kiemelte, hogy a szélenergia hozzájárulhat az ország energiabiztonságának erősítéséhez, az importfüggőség csökkentéséhez és a fenntartható energiaellátás teremtéséhez. A résztvevők a megújuló energiaforrások térnyerése mellett a szélenergia társadalmi, természetvédelmi és területhasználati kérdéseiről, valamint a szélturbinákkal kapcsolatos tévhitekről is hallhattak, írja Duna Online. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni. Az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet. A frissítéssel részletesebb lett az utazás szervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat is. Holnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső kísérhet. Hajnalban 15-22 fok várható, délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Ősszel kimúlhat a hetes cikkelyes eljárás, kell az agytorna, nem tesz jót a diákokkal a hosszú nyári szünet, mesés vagyont vár a spanyol naftól Shakira.
5: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
4: Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány fő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig a felsőoktatásban tanultak. Úgynevezett rejtett képességvesztést hozhat a nyár a tanulóknál. A GEM tanulási központ szakmai vezetője Bohács Krisztina intelligencia kutató szerint az iskola nélküli hosszú szünet alatt gyengülhetnek a matematikai készségek, az olvasási rutin és a koncentráció is.
6: Matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek 28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez kapcsolódó alapképességek. Ez a lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már.
4: Rengeteget költ majd rászoruló gyermekek oktatására és gyógyítására Shakira, legalábbis ezt ígérte, miután kiderült, hogy 60 millió euróra számíthat a spanyol adóhatóságtól. Bírósági végzése is van már arról, hogy jogtalanul kötelezték adófizetésre még a 2010-es évek elején, amikor romantikus kapcsolatban élt akkori szerelmével, a Barca futballistájával Piquével. A kolumbiai sztár kijelentette, várja az utalást, és az sem érdeklik, hogy a madridi hivatal fellebbezett a döntés ellen. Szerinte fizetniük kell, mert éveken át csalónak állították be minden alap nélkül. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó hétvégét, jó nyári szünetet kívánok. Június 20-a van, 11 óra elmúlt. Max M. Levente vagyok. Craig David és a Seven Days Indit. Érkezik NST és az Aesop Bass és a Compact Disco is. Ha dugó baleset, névnapi, szülinapi köszöntő van. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Ezt a fenn a legjobb zenék, bár a Bananarama énekelte meg először a svéd popgyáros Aesopbész 98-as verziója. Végre elhozza az igazi, füllett strand hangulatot június 20-án szombaton, a nyári szünet első hétvégéjén. Kegyetlen a nyári hőség, persze aki szeret strandolni és imádja a vízpartot, annak minden perce ajándék, főleg most, hogy elkezdődött a vakáció, ugye? Vigyázzunk magunkra azért a hőségben, védekezzünk a napszúrás ellen, irány az árnyék, és indulhat a kegyetlen nyár. Cruel Summer az Aesopbésztől itt a Westen.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy, amilyen más.

0: Best FM a legjobb zenék lassan délben, és mielőtt bedobnánk az első lángost a parton, repüljünk egyet, méghozzá vissza az időben, 2000-ben Nelly Furtado az I'm Like a Bird-del robbant be a köztudatba, és azonnal bezsebelt érte egy Grammy-t is. Könnyed, szabad és friss, pont olyan, mint amilyennek egy tökéletes hétvége indulásának lennie kell. Jó pihenést, jó nyári szünetet kívánok! Mindjárt szól az I'm Like a Bird itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelése.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetőek.

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt dél, jó étvágyat az ebédhez, megjött B. Németh Dia, aki Avril Lavigne dalával indítja a szombat délutánt. Várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Főszerepben a Szélenergia. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kiterjedt kábítószer kereskedői hálózat felszámolásán dolgoznak a rendőrök Dunaújvárosban és térségében. A nyomozás még 2025 nyarán indult, miután információ érkezett arról, hogy a nagyvenyémi férfi tiltott szerekkel kereskedik. A felderítés során a hatóságok látókörébe került egy baracsi házaspár is, aki a gyanú szerint szintén részt vett a kábítószer értékesítésében. A nyomozók megállapították, hogy a házaspár nagyobb mennyiségben adott tovább kábítószert egy másik férfinak, aki saját fogyasztói körrel rendelkezett, de kisebb mennyiségeket közvetlenül is értékesítettek. A beszerzési lánc feltárása során az is kiderült, hogy a baracsi férfi a tiltott anyagot egy kulcsi lakostól szerezte be. Összesen 7 embert állítottak elő a rendőrkapitányságra, 6 szemét kábítószer kereskedelem, egy embert pedig kábítószer birtoklásának gyanúja miatt hallgattak ki, 3 gyanúsítottat őrizetbe vettek, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Ideiglenes fürdőzési tilalmat rendeltek el a Velencei tó egyik kijelölt strandján a hatóság döntése alapján. A Velencei tó a vízszint történelmi mélypont közelében jár. A közlemény szerint a Fehérvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály közegészségügyi osztályának döntés alapján a fürdőhely üzemeltetését átmenetileg szüneteltetni kell. A Velence Resort and Spa strand elnevezésű velencei tavi természetes fürdőhelyen a tilalom a feloldásig érvényes, további részletek a FEOL oldalán. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet itt Fehérvár megyében is arra, hogy soha nem kérnek szoftver telepítést internetes felületeken keresztül. Jóval tudják a dunaújvárosiak is, hogy kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és a Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. A meteorológusok szerint forró napos idő járható, egy-egy zápor, zivatar csak az északi, középső tájakon fordulhat elő. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet fel a feltámadó délies szél. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Bolti víz helyett újra tölthető kulacs, ez a nyár csoda fegyvere, rendőrök lepik el a játszóterek környékét. Az anyák is tehetnek azért, hogy a férfiak jobb apák legyenek. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését, akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot, ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indul a vakáció kezdetével Budapesten, több egyenruhás lesz ott, ahol több a gyermek, így a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, a gyerekek csak akkor üljenek rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat, és van rajtuk bukós isak, megfelelő védőruházat. Betiltják a mesterséges intelligencia felhasználását az általános iskolákban Norvégiában. Az ősszel induló tanévben nem hívhatják segítségül a diákok sem a tanórákon, sem a házi feladatok elkészítéséhez. Azt mondják, azért van erre szükség, hogy rendesen megtanuljanak írni és olvasni. Emellett vegyék a fáradtságot és gondolják át, miként lehet megoldani egy-egy összetettebb problémát, és ne várjanak kész válaszokat az MI-t használó alkalmazásoktól. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között. Erre hívja fel nem csak az apák, hanem az anyák figyelmét is a Férfiak Klubja alapítója. Bedő Imre szerint az idő és a figyelem a legfontosabb. Akár holnap az apák napján is lehet új fejezetet nyitni.
4: Aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit. Minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad. Abban, amit mond, amit képvisel, egy örökséget tud hagyni.
3: 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét, mindenkinek június 20-a van. Ma a Ráfaeleket köszönhetjük névnapjuk alkalmából, Isten éltessen titeket, és persze minden születésnapost ünnepeljünk együtt a Best FM-mel, és töltsük együtt ezt a napot is a mikrofonnál, már Bénémet Dia délmúlt néhány perccel, ami azt jelenti, hogy indul is a Best délután a legjobb zenékkel. Indítok is Avril Lavigne-nel, szól a Complicated.
0: Best FM, a legjobb.

FM a legjobb zenék. Szinte berobbant a nyár, és a következő napokban is forróságra lehet számítani. A mai napon egyébként többnyire ilyen száraz időnk van. A légmozgás is gyenge, vagy mérsékelt. A délutáni csúcshőmérséklet pedig 31 és 36 fok között alakul, úgyhogy több helyen is forróságra számíthatunk a mai napon és a holnapi napon is, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Fontos a folyadékpótlás és a fényvédelem is. Ezek a legalapabb dolgok. Na meg a legjobb zenék a folytatásban is itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Wishing to left you. Without a dope beat.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak ki,

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen továbbra is a szélesítési munkát nyílt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között. A főváros felé vezető sávokat lezárták, ezért nagyon kell figyelni a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat. A szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki óvatosan vezessen és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtóág lehetséges. A kijelölt terelőút a következő 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhely. És a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Az M1-esen Hegyeshalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 61-es és az 56-os, illetve a 34-es kilométernél kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, tudnia kell, hogy így egészen az M0-ás autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket és a töltő állomásokat sem tudja használni. Ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogy aki a külső saját oldali sávot választja, az viszont számítson rá, hogy az erős forgalom, teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hallgatjuk a folytatásban, és jó hétvégét mindenkinek, érdemes maradni, hiszen hozom hamarosan a Blaha Louisianát is. Jön a Nem Ereszt, és ATB is itt lesz rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Kiterjedt kábítószer kereskedői hálózat felszámolásán dolgoznak a rendőrök. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Kiterjedt kábítószer kereskedői hálózat felszámolásán dolgoznak a rendőrök Dunaújvárosban és térségében. A nyomozás még 2025 nyarán indult, miután információ érkezett arról, hogy a nagyvenyimi férfi tiltott szerekkel kereskedik. A felderítés során a hatóságok látókörébe került egy baracsi házaspár is, aki a gyanú szerint szintén részt vett a kábítószer értékesítésében. A nyomozók megállapították, hogy a házaspár nagyobb mennyiségben adott tovább kábítószert egy másik férfinak, aki saját fogyasztói körrel rendelkezett, de kisebb mennyiségeket közvetlenül is értékesítettek. A beszerzési lánc feltárása során az is kiderült, hogy a baracsi férfi a tiltott anyagot egy kulcsilakostól szerezte be. Összesen 7 embert állítottak elő a rendőrkapitányságra, 6 szemét kábítószer kereskedelem, egy embert pedig kábítószer birtoklásának gyanúja miatt hallgattak ki, 3 gyanúsítottat őrizetbe vettek, az ügy részletei a Duna Online oldalán. A szélenergia jövőjéről és a fenntartható energiaellátás lehetőségeiről tartottak szakmai előadást és kerekasztal beszélgetést június 11-én a Dunaújvárosi Egyetemen. Az esemény fő előadója dr. Munkácsi Béla, az ELTE természettudományi kar környezet és tájföldrajzi tanszékének vezetője volt, aki a magyarországi szélenergia fejlesztés lehetőségeit, illetve kihívásait mutatta be. Előadásában kiemelte, hogy a szélenergia hozzájárulhat az ország energiabiztonságának erősítéséhez, az importfüggőség csökkentéséhez és a fenntartható energiaellátás teremtéséhez. A résztvevők a megújuló energiaforrások térnyerése mellett a szélenergia társadalmi, természetvédelmi és területhasználati kérdéseiről, valamint a szélturbinákkal kapcsolatos tévhitekről is hallhattak, írja Duna Online. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Fontos információ a dunaújvárosiaknak is, hogy változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. A meteorológusok szerint forró napos idő járható, egy-egy zápor, zivatar csak az északi, középső tájakon fordulhat elő. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet fel a feltámadó déli szél. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Hőhullám, kiadták a legfontosabb figyelmeztetést. Busz és autó ütközött, végzetes baleset a Bakonyban. A Kolbásztól a Rozéig indul a Nébi razziája. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Itt a nyár első hőhulláma, még a jövő hét első napjaiban is legalább 35 fokra számíthatunk napközben. Egyelőre kedd éjfélig tart a másodfokú hőségriasztás. Az ilyenkor szokásos intelmek közül a két talán legfontosabbról beszélt rádiónknak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője Dóka Imre.
6: napon, vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyes abban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
5: Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál, lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, ezt írta közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. Személykocsival ütközött egy menetrend szerinti autóbusz délelőtt a Veszprém vármegyei Csetényben. Az autó vezetője meghalt, a járaton a sofőrrel együtt úgy 40-en utaztak, közülük 8-an sérültek meg. Szinte azonnal több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Még vizsgálják, mi okozta a balesetet a Bakonyi település határában. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. No és a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Egy óra után is folytatódik a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és megyünk is tovább azzal a német lemezlovassal, aki 1992-ben kezdett el a zenével foglalkozni, de a siker csak 6 éve később érkezett el, amikor megjelent az első szólóalbuma, a Movie Melodies. Következik ATB és a The Summer is a Best-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Egy német pop és dance előadó következik most, aki a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején lett ismert karrierjét DJ-ként és háttérzenészként kezdte, majd aztán saját dalokkal vált nemzetközi szinten is sikerré. Az If You Believe és az I Feel Lonely hozták meg számára az áttörést Európában. Az utóbbi érkezik is itt a Best FM-es kedvencek között, ami bizony hozzájárult ahhoz, hogy Sasha ne csak DJ-ként, hanem pop énekesként is ismerté váljon.

0: Best FM legjobb zenék. Itt vagyok az utak híreivel, továbbra is az M1-esen Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad. Ez okozza a lassulást a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányában a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtóágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, és Tata térségében is érdemes figyelni. A 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással külső és a leálló sávon halad a forgalom. Aztán az M3-ason Mogyoródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik a főváros irányába autózók, a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék szólnak a folytatásban is itt a Best FM-en, úgyhogy érdemes minket választani, már csak azért is, mert most jönnek a legfrissebb hírek, de nincs megállás, hozom a New Level Empire slágerét is. Jön az áthajózhatnánk, és a Morcsiba is itt lesz, rögtön a hírek után.
2: Walking free in harmony. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Kiterjedt kábítószer kereskedői hálózat felszámolásán dolgoznak a rendőrök. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Kiterjedt kábítószer kereskedői hálózat felszámolásán dolgoznak a rendőrök Dunaújvárosban és térségében. A nyomozás még 2025 nyarán indult, miután információ érkezett arról, hogy a nagyvenyimi férfi tiltott szerekkel kereskedik. A felderítés során a hatóságok látókörébe került egy baracsi házaspár is, aki a gyanú szerint szintén részt vett a kábítószer értékesítésében. A nyomozók megállapították, hogy a házaspár nagyobb mennyiségben adott tovább kábítószert egy másik férfinak, aki saját fogyasztói körrel rendelkezett, de kisebb mennyiségeket közvetlenül is értékesítettek. A beszerzési lánc feltárása során az is kiderült, hogy a baracsi férfi a tiltott anyagot egy kulcsi lakostól szerezte be. Összesen 7 embert állítottak elő a rendőrkapitányságra, 6 szemét kábítószer kereskedelem, 1 embert pedig kábítószer birtoklásának gyanúja miatt hallgattak ki, 3 gyanúsítottat őrizetbe vettek, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Hamarosan teljesen kiürül az egyik legismertebb Fejér megyei látványosság. A múzeum azonban nem felújítás vagy karbantartás miatt fogadja utoljára látogatókat, egy filmforgatás veszi birtokba a területet. A Balázs Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Park évek óta népszerű úti cél a földtudományok iránt érdeklődők, a családok, valamint a turisták körében. A múzeum a bauxitbányászat történetét mutatja be, míg a szabadtéri Földtani Park különleges kőzetekkel és látványos geológiai értékekkel ismerteti meg az érdeklődőket. A Gánti Múzeum és Földtani Park 2026. június 23-ától várhatóan augusztus 10-ig filmforgatás miatt zárva tart. Ez idő alatt a múzeum és a Földtani Park nem látogatható, írja a FEOL. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Jóval tudják a dunaújvárosiak is, hogy kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és a Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. A meteorológusok szerint forró napos idő járható, egy-egy zápor, zivatar csak az északi, középső tájakon fordulhat elő. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet fel a feltámadó déli szél. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Életbe lépett a vörös kód a kánikula miatt. Már a főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok, holnap kezdődik a csillagászati nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, felkészült a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer a kánikulára. A vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, a szociális intézményeknek pedig ilyenkor be kell fogadni a hajléktalanokat a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre is. Ilyenkor ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írta közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. A MÁV a hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül napközben a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév majd szeptember 1-én kedden kezdődik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatásban tanultak. Holnap délelőtt megtörténik a nyári napforduló, pontosan vasárnap 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Kánikula várható sok napsütéssel, helyenként borulhat be jobban az ég, keleten és a középső tájakon előfordulhat zápor, zivatar, a nyugati határvidéken akár felhőszakadás és jégesővel. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódhat, 31 és 36 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-30 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a hőség, délelőtt sokat süt majd a nap, de délutántól már több felé lehet eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kelemes hétvégét mindenkinek, folytatódik a Best délután 2 óra múlt. Néhány perccel én Bénémet Dia vagyok, és megyünk tovább a szombat délutánban a Morsibával, méghozzá a 2000-ben megjelent slágerükkel, amelynek az üzenete türelemre és kitartásra búzdít, utalva arra, hogy a jó dolgok idővel alakulnak ki. Rome wasn't built in a day, Best FM.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, Dig Dettel folytatjuk, ami 1993-ban jelent meg, és az egyik legnagyobb korai slágerük lett a bandának. Egy érzelmes balladáról van szó, amelyben Gary Barlow énekli a fő részeket. Ugye karácsony környékén lett különösen népszerű, és több országban listavezető volt. A Dig Detté a terep a következő percekben. Szól a Babe a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M3-ason például Bakk térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 38-as kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásáros-Namény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. Aztán Vásáros-Namény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom, nagyon lassan, úgyhogy kitartást arra felé. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, jelenleg a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon le is a felhajtóág sem használható, és megnyitották a Budapest felé vezető oldalon az M5-ösön a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM legjobb zenék, a New Lover Empire slágerét hallgattuk, ez volt az Áthajózhatnánk, és perceken belül érkeznek a legfrissebb hírek is, hiszen mindjárt itt a 3 óra, a következő óra pedig már megtöltve a legeslegnagyobb kedvencekkel, jön például Lenny Kravitz a Fly Away-jel, itt lesz a Magna Cum Laude is, Árás és Rebeka pedig indítja is a következő órát a Temptation-nel, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig George Michael slágere szól, ez a Freedom, itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Főszerepben a Szélenergia. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szélenergia jövőjéről és a fenntartható energiaellátás lehetőségeiről tartottak szakmai előadást és kerekasztal beszélgetést június 11-én a Dunaújvárosi Egyetemen. Az esemény fő előadója dr. Munkács Béla, az ELTE természettudományi kar környezet és tájföldrajzi tanszékének vezetője volt, aki a magyarországi szélenergia fejlesztés lehetőségeit, illetve kihívásait mutatta be. Előadásában kiemelte, hogy a szélenergia hozzájárulhat az ország energiabiztonságának erősítéséhez, az importfüggőség csökkentéséhez és a fenntartható energiaellátás teremtéséhez. A résztvevők a megújuló energiaforrások térnyerése mellett a szélenergia társadalmi, természetvédelmi és területhasználati kérdéseiről, valamint a szélturbinákkal kapcsolatos tévhitekről is hallhattak, írja Duna Online. Ideiglenes fürdőzési tilalmat rendeltek el a Velencei tó egyik kijelölt strandján a hatóság döntése alapján. A Velencei tó a vízszint történelmi mélypont közelében jár. A közlemény szerint a Fejérvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály közegészségügyi osztályának döntés alapján a fürdőhely üzemeltetését átmenetileg szüneteltetni kell. A Velence Resort and Spa strand elnevezésű velencei tavi természetes fürdőhelyen a tilalom a feloldásig érvényes, további részletek a FEOL oldalán. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy a Fejérvár megyei ügyfelek is lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozta, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrség intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet itt Fejérvár megyében is arra, hogy soha nem kérnek szoftver telepítést internetes felületeken keresztül. Holnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső kísérhet. Hajnalban 15-22 fok várható, délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ezeket pörgetjük hétvégén is természetesen. Itt a 93.1 Best FM-en, nagyon szép délután szombatra mindenkinek. A mikrofon mögött Volek Csongor, dunaújvárosi hallgatók, tudják a rutinosak, hogy este 6-ig együtt szórakozhatunk. És kizárólag kedvenc dalokkal jelentkezem. Indítja az órát Árás, és szól a Temptation.
3: 93.1 Best

93.1 Best FM, a legjobb zenék, ezeket pörgetjük folyamatosan, hétköznap hétvégén egyaránt dunói veresi hallgatók, üdv mindenkinek, én Molek Csongor vagyok. És ma is jelentkezem június 20-án, egészen este 6 óráig hasznos infokkal és a legjobb zenékkel. Névnaposaink ma a Margitok, Rafaelek, Florenciák és Koppányok. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig, 25. éve június 20-a a menekültek világnapja. És 63 esztendeje, 1963. június 20-án Moszkva és Washington között létrejött a forró drót, vagyis a közvetlen telefonkapcsolat. A nap híres szülötteinek listáját is megnézzük természetesen. 65 éve látott napvilágot Zsótér Sándor, Kossuth-díjas színművész, dramaturg, rendező. És 59 esztendeje született Nicole Kidman, ausztrál származású színésznő. Aki ünnepel, dunói városi hallgatók, hát Isten éltesse nagyon sokáig. Hétvége van, úgyhogy remélhetőleg a bulit betervezték estére. Most Our Dion felvételét meghallgatjuk, ez az I Will Love You Monday.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjen mindenki szabályosan, és figyeljen a többiekre is, kedves autósok, akik vezetnek jelenlegi Dunaújvároson belül vagy a környékünkön. Végzik továbbra is az útkarbantartási munkálatokat. Például az Újsolti bekötő úton az 52-124-esen számítani kell fennakadásra, még július végéig a 0-as kilométernél. Aztán az 52-esen útépítési munkák miatt félpályás lezárás aktuális Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, a 34-es és az 51-es kilométer között. És ugrunk egyet, az 52-05-ösön Örkénytas összekötő úton a 31-es kilométernél is közműépítési munkálatokat végeznek. Hát várható változás hamarosan, június 22-én. Kérem jelezzék, ha van egyéb közlekedési info, 0630 74 74 777, ez a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, zenél nekünk egyet Akon, és meghallgatjuk a Lolli című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en lepörgettük az első közös óránkat enyhe túlzással, de jó hangulatban dunaújvárosi hallgatók így hétvégén is. Remélem jól szórakoznak, ez a fő célunk. A mikrofon mögött Molek Csongor, és indítja az órát mindjárt Madonna. Meghallgatjuk ezt a számát, a címe Give It To Me.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Forró napos idő várható, 31-36 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Új gyógyszer logisztikai központot adott át Győrben a Phoenix Pharma ZRT. A vállalat idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, amelyet egy közel 8 milliárd forintos beruházással koronázott meg. A cég ma már a magyar gyógyszer ellátás egyik meghatározó szereplője. Az országban forgalomba kerülő gyógyszerek csaknem fele az ő közreműködésükkel jut el a patikákba és a kórházakba. Az új győri központ az Észak-Dunántúli régió ellátásának biztonságát és hatékonyságát erősíti. A beruházás során a fenntarthatóságra is kiemelt figyelmet fordítottak, napelemrendszert telepítettek, fákat ültettek, jelentős zöld felületet alakítottak ki, és a vállalat fokozatosan elektromos járművekre cseréli flottáját. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenőidőt a járművezetőknek. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy a késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkoló autóban. Megjelent a Magyar Fotóművészet 300 alkotója című album, amely a magyar fotóművészet csaknem 200 éves történetének első stílus irányzatokra is kiterjedő, átfogó feldolgozását nyújtja. A kiadvány esszély jellegű művészportrékon, valamint a fejezeteket bevezető, kontextus teremtő áttekintéseken keresztül ad képet a magyar fotóművészet múltjáról és jelenéről. A kötet több mint 600 fotóművészeti alkotást mutat be. Őszre helyreállhat az olajtermelés az arab öbölben, de csökkenni fog a hormuzi szoros szerepe. Piaci szakértők utóbbit azzal magyarázzák, hogy az elmúlt hónapokban a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és a kőolaj termékek szállítására. Ezek közé tartozik például a csővezetéken történő továbbítás a Vöröstenger partján fekvő Hiambó kikötőjébe. Híreink végén az időjárásról. Derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Az északi középhegység területén délután, kora este zápor, zivatar kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, délután 31-36 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kellemes szombat délutánt kívánok a hallgatóknak ide Dunaújvárosba is a környékünkre. Remélem sokan velünk tartanak hétvégén is itt a 93.1 Best FM-en. Én még a stúdióból jelentkezem, hát este 6-ig. A mikrofon mögött Molek Csongor, és kezdünk egy ikonnal. Ő nem más, mint Madonna, meghallgatjuk a Give It To Me című dalt.
0: 93.1 Best FM.

Ez a 93, egy Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb felvonásban, kedves Dunai Városi és környéki hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor, még ebben is a következő órában szintén én játszom a kedvenc dalokat a 90-es évekből és a 2000-es évekből. Hát hasznos infókra gyakran fókuszálunk, ilyen például az időjárás. És holnap vasárnap is szép időnk lesz. Bár a derült időt követően azt mondják a hozzáértők, hogy gomoly felhőképződésre számítani kell, növekednek majd, és a késő délutáni óráktól előfordulhat némi csapadék, eső esetleg záporzivatar formájában. A szélmozgás gyenge mérsékelt marad a mostani jóslatok szerint, még fordulhat a helyzet, és hajnalban 15-21 fok lesz, délután pedig kánikula. 32-37 fokot mérhetünk majd, a csúcsérték így alakul. Ügyelje mindenki a napi folyadékbevitelre, tudják, felnőtteknél testfelépítéstől függetlenül olyan 3-3,5 litert be kell vinni, akár vízből, ásványvízből, inkább mint cukros üdítőből. Soláma felvétele következik a Besten, a You Might Need Somebody.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, ismét a sport a témánk, Dunói Városi Hallgatók, mivel Cegléden rendezték meg a tollaslabdázók szenior magyar bajnokságát még a hétvégén, az előzőn, és a 35 év felettieknek írt megméretésen 5 évenkénti bontásban szerepelhettek a versenyzők, akik között ott voltak a Dunói Városi Danubius KS sportolói is. Szombaton a műanyaglabdás, még vasárnap a tollaslabdás versenyszámokban bizonyíthatták felkészültségüket, és ezúttal is remekül szerepeltek a viadalon, ezeket említette Jakab János, a vezetőedző, a dunaiveres.com hírportál munkatársainak, ahogy említette, büszkén mondhatjuk el, hogy az egész éves szorgalmas gyakorlás meghozta a gyümölcsét, mert sok éremmel lettünk gazdagabbak. A szombati műanyaglabdás versenynapon női egyéniben Varga Gabriella az első, Fürzita a harmadik helyen végzett, még Sotó Adrián a férfiak között végzett a második helyen. A további eredményekhez is gratulálunk, és a beszámolót megtalálják a dunaiveres.com hírportálon. Vissza közben a jó zenékhez, egy duettet hallgatunk, énekel Enes Teiza és Eros Ramazzotti. A dal az I Belong to You.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyot.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en szeretettel köszöntök mindenkit, az úgycsó közös óránkat beindítjuk így szombat késő délután. Itt a 93.1 Best FM-en Dunai Városi hallgatók, én Oleg Csongor vagyok, és a Maroon 5-val kezdünk, a dal a Makes Me Wonder.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Forró napos idő várható, 31-36 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-jétől megváltoznak a tavaly év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A VAN előfizetői szeptember 1-jétől számíthatnak az emelésre. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Örömmel fogadták a NATO szövetségesek, hogy Magyarország visszatért a közös útra, közölte a honvédelmi miniszter a védelmi miniszterek brüsszeli találkozója után. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy hazánk a jövőben törekszik a szövetséggel a teljes együttműködésre, és teljesíteni fogja a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásokat. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a másodfokú hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. Több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben, ott az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani. Jelen formájában megszűnik, és azonos néven az Országos Rendőr Főkapitányságon belül folytatja működését a terror elhárítási központ. A TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok. A Nemzeti Nyomozóiroda végzi majd a nyomozásokat, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy a késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkoló autóban. Híreink végén az időjárásról. Derült napos idő várható, inkább csak kevés gomoly felhő képződhet. Az északi középhegység területén délután, kora este zápor, zivatar kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután 31-36 fok lesz.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Főszerepben a szélenergia. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A szélenergia jövőjéről és a fenntartható energiaellátás lehetőségeiről tartottak szakmai előadást és kerekasztal beszélgetést június 11-én a Dunaújvárosi Egyetemen. Az esemény fő előadója dr. Munkács Béla, az ELTE Természettudományi Kar környezet- és tájföldrajzi tanszékének vezetője volt, aki a magyarországi szélenergia fejlesztés lehetőségeit, illetve kihívásait mutatta be. Előadásában kiemelte, hogy a szélenergia hozzájárulhat az ország energiabiztonságának erősítéséhez, az importfüggőség csökkentéséhez és a fenntartható energiaellátás teremtéséhez. A résztvevők a megújuló energiaforrások térnyerése mellett a szélenergia társadalmi, természetvédelmi és területhasználati kérdéseiről, valamint a szélturbinákkal kapcsolatos tévhitekről is hallhattak, írja Duna Online. Ideiglenes fürdőzési tilalmat rendeltek el a Velencei tó egyik kijelölt strandján a hatóság döntése alapján. A Velencei tó a vízszint történelmi mélypont közelében jár. A közlemény szerint a Fejérvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály közegészségügyi osztályának döntés alapján a fürdőhely üzemeltetését átmenetileg szüneteltetni kell. A Velence Resort and Spa strand elnevezésű velencei tavi természetes fürdőhelyen a tilalom a feloldásig érvényes, további részletek a FEOL oldalán. Hamarosan teljesen kiírul az egyik legismertebb Fejér megyei látványosság. A múzeum azonban nem felújítás vagy karbantartás miatt fogadja utoljára látogatókat, egy filmforgatás veszi birtokba a területet. A Balázs Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Park évek óta népszerű úti cél a földtudományok iránt érdeklődők, a családok, valamint a turisták körében. A múzeum a bauxitbányászat történetét mutatja be, míg a szabadtéri földtani park különleges kőzetekkel és látványos geológiai értékekkel ismerteti meg az érdeklődőket. A Gánti Múzeum és Földtani Park 2026. június 23-ától várhatóan augusztus 10-ig filmforgatás miatt zárva tart. Ez idő alatt a múzeum és a Földtani Park nem látogatható, írja a FEOL. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. A meteorológusok szerint forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csak az északi, középső tájakon fordulhat elő. A hőségben csak nyugaton, észak-nyugaton frissíthet fel a feltámadó délies szél. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Amiket hallgattunk eddig is itt a 93 egy Best FM-en, viszont tudják már csak a következő óra a miénk, ami most tartol, kedves Dunói Városi hallgatók. Így szombat késő délután a mikrofonnál Molek Csongor, és indítja a felvonás most az amerikai csapat. A Maroon 5, meghallgatjuk a Makes Me Wonder című felvételüket.
0: 93 egy Best FM.

0: We gon' celebrate, we gon' celebrate, come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en a közlekedőknek kívánok balesetmentes kilométereket. Mindenkinek, aki úton van Dunaújvároson belül vagy a környéken, és végeznek útkarbantartási munkálatokat az 5203-ason ma is, Kiskullacháza Izsák összekötő úton, a 16-os és a 40-es kilométer között. És a Kulcsi bekötő úton a helyzet még változatlan, mindkét irányban számíthatnak fennakadásra az 51-122-esen, a 0-1-es kilométernél. Akinek egyéb infója is van közlekedéssel kapcsolatban, az kérem mondja el, 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Sean Paul zenél most nekünk, és meghallgatjuk a Temperature című slágerét itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hagyd magad maradsz, és lesz még valaki,
1: élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élveszt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek le.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves dunaújvárosi hallgatók, sokak által használt járdaszakasz felújításáról adott hírt nemrég Szabó Zsolt alpolgármester, a Rajta Újváros Egyesület önkormányzati képviselője. A helyszín pedig ez alkalommal a Bocskai István utca, könnyebbé válik majd a közlekedése a gyalogosoknak. A szűkös költségvetés ellenére is a városvezetés azért figyelemmel követi folyamatosan a legégetőbb lakossági igényeket, és ilyenek például azok a járdafelújítások, amelyekre halaszthatatlanul szükség van. És az említett utcánál ezúttal 40 méter járdaszakasz újul meg, a projekt nyomán aszfaltburkolatot kap a járda, a kiemelt és kerti szegély cseréjével. A héten már elstartoltak a munkálatok, a szakemberek pedig kérik a lakók türelmét és együttműködését azzal az ígérettel, hogy amennyiben minden a tervek szerint halad, tényleg nem kell sokat várni a járda felújítás befejezésére. Ott vannak a részletesebb infók a dunaújváros.com hírportálon. Most Fedzsó és Ashanti közös szemet játszom, ez a What's Love című felvétel.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, a mai búcsúdalom pedig a DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince-től a Boom Shake the Room című sláger. Köszönöm szépen a figyelmet szombatra is minden kedves dunói városi hallgatónak, és remélhetőleg jól szórakoztak, és tartalmas eddig a hétvége. Holnap vasárnap a pihenést tervezzék be mindenféleképpen, én pedig délután 3-tól jelentkezem majd azokkal a zenékkel, amelyeket tényleg szívesen hallgatunk. Molek Csongor vagyok, további tartalmas hétvégét, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Főszerepben a szélenergia. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szélenergia jövőjéről és a fenntartható energiaellátás lehetőségeiről tartottak szakmai előadást és kerekasztal beszélgetést június 11-én a Dunaújvárosi Egyetemen. Az esemény fő előadója dr. Munkács Béla, az ELTE természettudományi kar környezet és tájföldrajzi tanszékének vezetője volt, aki a magyarországi szélenergia fejlesztés lehetőségeit, illetve kihívásait mutatta be. Előadásában kiemelte, hogy a szélenergia hozzájárulhat az ország energiabiztonságának erősítéséhez, az importfüggőség csökkentéséhez és a fenntartható energiaellátás teremtéséhez. A résztvevők a megújuló energiaforrások térnyerése mellett a szélenergia társadalmi, természetvédelmi és területhasználati kérdéseiről, valamint a szélturbinákkal kapcsolatos tévhitekről is hallhattak, írja Duna Online. Hamarosan teljesen kiírul az egyik legismertebb Fejér megyei látványosság. A múzeum azonban nem felújítás vagy karbantartás miatt fogadja utoljára látogatókat, egy filmforgatás veszi birtokba a területet. A Balázs Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Park évek óta népszerű, úti cél a földtudományok iránt érdeklődők, a családok, valamint a turisták körében. A múzeum a bauxitbányászat történetét mutatja be, míg a szabadtéri Földtani Park különleges kőzetekkel és látványos geológiai értékekkel ismerteti meg az érdeklődőket. A Gánti Múzeum és Földtani Park 2026. június 23-ától várhatóan augusztus 10-ig filmforgatás miatt zárva tart. Ez idő alatt a múzeum és a Földtani Park nem látogatható, írja Feol. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy a Fejér vármegyei ügyfelek is lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozta, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Holnap napközben a megnövekvő gomolyokból már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső kísérhet. Hajnalban 15-22 fok várható, délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Több száz múzeum kínál programot ma éjjel. Palackos víz helyett gondoljunk a Kulacsra, dübörögnek a párakapuk a nagyvárosokban. Villányi Eszter vagyok. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma éjjel rekordszámú mintegy 3100 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek. Ez arra mutat rá, hogy a gasztronómia kultúránk egyik fontos lenyomata. A rendezvény kiemelt városa idén Sopron. A múzeumok a megértés és a megértetés helyszínei, melyek a jelent építik. Erről beszélt a Múzeumok Éjszakája megnyitóján a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a több éve zárva tartó iparművészeti múzeumban az intézmény jövőjére is kitért. Kiemelte, nekilátnak a felújítás előkészítésének és megvalósításának is, hogy visszaadják az épületnek az értékeit, láthatóvá tegyék a páratlan gyűjteményt, és helyreállítsák az itt folyó szakmai munka kereteit. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését. Akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. Bevetik a párakapukat a nagyvárosokban a hőség elviseléséhez. A másodfokú hőségriasztás miatt intézkednek az önkormányzatok. A párakapuk mellett ivókutak, árnyékolók és az útburkolat hűtése is segít átvészelni a kánikulát a városokban. A klimatizált helyiségekben, bevásárlóközpontokban, várótermekben is fel lehet lélegezni. Ezek listáját a katasztrófa védelem oldalán találják. Marad a hőség, és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Night Shift első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit, a lemezjátszók mögött indul a Night Shift.
0: Életünk

eszközlünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow, az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fittel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Besten a Night Shift-ben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kiterjedt kábítószer kereskedői hálózat felszámolásán dolgoznak a rendőrök. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Kiterjedt kábítószer kereskedői hálózat felszámolásán dolgoznak a rendőrök Dunaújvárosban és térségében. A nyomozás még 2025 nyarán indult, miután információ érkezett arról, hogy a nagyvenyimi férfi tiltott szerekkel kereskedik. A felderítés során a hatóságok látókörébe került egy baracsi házaspár is, aki a gyanú szerint szintén részt vett a kábítószer értékesítésében. A nyomozók megállapították, hogy a házaspár nagyobb mennyiségben adott tovább kábítószert egy másik férfinak, aki saját fogyasztói körrel rendelkezett, de kisebb mennyiségeket közvetlenül is értékesítettek. A beszerzési lánc feltárása során az is kiderült, hogy a baracsi férfi a tiltott anyagot egy kulcsilakostól szerezte be. Összesen 7 embert állítottak elő a rendőrkapitányságra, 6 szemét kábítószer kereskedelem, 1 embert pedig kábítószer birtoklásának gyanúja miatt hallgattak ki, 3 gyanúsítottat őrizetbe vettek, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Hamarosan teljesen kiírul az egyik legismertebb Fejér megyei látványosság. A múzeum azonban nem felújítás vagy karbantartás miatt fogadja utoljára a látogatókat, egy filmforgatás veszi birtokba a területet. A Balázs Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Park évek óta népszerű úti cél a földtudományok iránt érdeklődők, a családok, valamint a turisták körében. A múzeum a bauxitbányászat történetét mutatja be, míg a szabadtéri Földtani Park különleges kőzetekkel és látványos geológiai értékekkel ismerteti meg az érdeklődőket. A Gánti Múzeum és Földtani Park 2026. június 23-ától várhatóan augusztus 10-ig filmforgatás miatt zárva tart. Ez idő alatt a múzeum és a Földtani Park nem látogatható, írja a FEOL. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet itt Fejér vármegyében is arra, hogy soha nem kérnek szoftver telepítést internetes felületeken keresztül. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. A meteorológusok szerint forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csak az északi, középső tájakon fordulhat elő. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet fel a feltámadó délies szél. A legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Hőség, senki nem maradjon a parkoló autóban. Kolbászok, fagyi táborok, kezdődik a nyári ellenőrzés. Fokozott rendőri jelenlét lesz a játszótereknél. Villányi Eszter vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben keddi félig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelt el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről is beszélt rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
4: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyes abban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idősembert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
3: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli, fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűző napot és fokozottan figyeljünk az idősekre. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Halálos baleset történt a Bakonyban. Egy busz és egy személyautó ütközött össze Cseténben. Az autó sofőrje a helyszínen életét vesztette. A buszon mintegy 40-en utaztak, közülük 8-an megsérültek. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indul a vakáció kezdetével Budapesten. Több egyenruhás lesz ott, ahol több a gyerek, így a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, hogy a gyerekek csak akkor szálljanak rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat, és van rajtuk bukós isak, megfelelő védőruházat. Marad a hőség, és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad. Keleten, a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Te még az a generáció vagy, nem, aki még jártál úgy moziba, hogy festve voltak a mozis plakátok,
6: hogyne,
5: a mozi, ugye?
6: Hogyne. Sőt, most néztem meg a Masters of the Universe-t.
5: Az újat.
6: Az újat.
5: Az újat, amiben az eredetiben a Dolph Lundgren volt a hímen.
6: Így van, és benne van most is.
5: De csak az jutott eszembe, hogy vajon, már az ugye nem csak az volt a sajátja annak a korszaknak, hogy ezek a borzasztóan felismerhetetlenre festett James Belushi, tehát tényleg csak onnan tudtad, hogy a kutyám Jerry, hogy egy kutya oda volt rajzó vagyok, valószínűleg erről a filmről, hanem hogy a borzasztó filmcímeket, hogy lefordították.
6: Jaj, hát az szörnyű.
5: Hogy én annak örülök, hogy mire jött ez a film, az 8 Miles, hogy ez már nem, tehát hogy milyen szarul hangzott volna az a 12 kilométer. Na kb. Annyi a 8 mérföld, nem? Na, hip-hop és R&B még egy órán keresztül Slim Fit a lemezjátszók mögött mostantól itt a Besten.

0: Nem kommentálok semmit Árkelihez, nem kommentálok semmit Árkelihez.
1: De ne is, ne is. Zeneileg zseniális.
0: És aztán itt véget is ér a történet. Így. Na, és viszont a te zenei zsenidet hol lehet majd élőben megtekinteni, arról mondja nekünk egy
1: jövő szombaton találkozhatunk a Petőfi híd lábánál, azon a bizonyos hajón.
0: Igen.
1: Délután 5-től.
0: Igen.
1: Úgyhogy majd csak be fogok ugrani megint.
0: Az mit jelent egy délután 5-ös kezdés? Meddig vagytok ott?
1: Délután 5-től este 10-ig csak összeakadt a nyelvem.
0: 10-ig? Aha, és akkor szigorú vége?
1: Szigorúan vettek véget, igen, általában.
0: Az jó. Figyelj, jövő héten azt nézem, hogy ez egészen 32 fokos.
1: Teljesen kellemes lesz, igen, és lehet fogyasztani nagy erőkkel a limonádét.
0: Ja, még mielőtt bárki esetleg fitness edzéssel ment volna oda, igen.

0: Kitás nélkül ez a Night Shift.
1: Mesélsz el ugye nekem a Sean Paul koncertről, de csak hogy tényleg, tehát hogy nem maradtam le semmi, nem volt a Beyoncé-ben, ugye?
2: Sajnos.
1: A Blue Country-ről sem.
2: Nem, de helyette volt egy nagyon szép román kislányunk előtte.
1: Aki, hogyha nagyon szomjas lenne, akkor innen, ugye?
2: Így van.
1: Hello, hogy megidézzük hangját és a szarszobiceket. Itt tényleg a Timbo koncert kimaradt végül neked?
2: Nekem igen.
1: Szegedem?
2: Igen.
1: Hát akkor sem volt senki más rajta kívül.
2: Hát nem volna tudtam. Meg ezen bár egy Justin Timberlake-nek biztos mindenki előtt volna.
1: Vagy így a hangszorok mögül mondjuk kiugrik a Nelly Furtado, vagy valami ilyesmi. Jó van, na akkor vissza a Beyoncéhoz, meg... Vagy, ó, hát az ugye? Csodálatos lett volna. Na, hát akkor a két emlegetett, Sean Paul és Beyoncé, meg a Baby Boy itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Itt a múzeumok éjszakája. Már a főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok, zivatarok frissítik a kánikulát holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma ilyen rekordszámú több mint 3000 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek, a kiemelt város pedig Sopron. Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. A MÁV hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül napközben a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Jövő héten kiadják az orvosok közösségi média használatának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arra is kitért, hogy dolgoznak az önálló minisztérium felállításán, haladnak a dolgozók bértáblájának rendezésével, a Semmelweis-rend elindításával, az alapellátás megújításával, a kórházban rekedt gyermekek helyzetének kezelésével, de például az aszbesztügy egészségügyi vonatkozásainak feltárása is folyik. Holnap délelőtt megtörténik a nyári napforduló, pontosan vasárnap 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Marad a hőség és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim, remélem mindenki jól van, remélem jó volt ez a hét, és remélem, hogy jó volt a hétvége első napja is. Bárhogy is történt, egy a lényeg, hogy a legjobb zenéken most elbúcsúzunk tőle, érkezik Tayo Cruz, ez a Troublemaker.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk valójában egy magabiztos, már-már megszállott szerelmi vallomás, ahol az énekesünk Dave Graham kijelenti, hogy a sors is egymásnak rendelte őt a párjával, és felesleges menekülni ez elől. A Depeche Mode érkezik, hölgyek urak, ez az It's No Good.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Szíl a következő dalt a 2007-es Victoria's Secret Fashion Show kifutóján is előadta élőben, ami annó hatalmas lökést adott a szám nemzetközi népszerűségének, mivel akkori felesége és most jön a haba tortán, Heidi Klum is a modellek között vonult. Úristen, micsoda felhozatal. Na mindegy, jön az Amazing! Everyone.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk a Too Black és a Waves of Love. Az a dal, aminek a refrénje és a fő dallama egy ikonikus 1980-as olasz slágerből származik. Loredana Berté in Alto Mare című dalát dolgozták fel anno. A Too Black verziójában felváltva hallható az eredeti olasz refrén, na meg a Wendy Louise által énekelt fülbemászom angol szöveg is. Úgyhogy nagyon érdemes itt maradni, nagyon érdemes ezt megfigyelni, meghallgatni.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 9 óra előtt még pont befér ide a New Radicals és a You Get What You Give. Egy egysláger csoda, hiszen a zenekar nem sokkal a dal sikere után 1999-ben feloszlott, mert az egyik tag Alexander nem bírta, de szó szerint nem bírta a sztársággal járó promóciós kötelezettségeket, a nyomást és az, hogy egyszerűen nincs egy nyugodt percesem, és ezt valamilyen szinten megértem. Hát ennyit erről, azért néha még összeálltak, főleg akkor, amikor az előző amerikai elnököt beiktatták. Na, New Radicals, You Get What You Give, most itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiadták a vörös kódot, zajlik a múzeumok éjszakája, megdőlt ma a meleg rekord. Már is mondom a részleteket, köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőség riadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő, a krónikus beteg és a hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma ilyen rekordszámú több mint 3000 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek, a kiemelt város pedig Sopron. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév majd szeptember 1-én kedden kezdődik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatásban tanultak. Megdőlt ma az országos melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezoncsúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1980 Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg ma 1-del. Holnap is folytatódik a hőség, ráadásul nagyon erős UVB-sugárzás is lesz vasárnap. A Hungaromet szerint akár a 7,5-ös értéket is elérheti országszerte. Ilyen értékeknél az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot. Viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Marad a hőség, és éjszakára sem hüllethúzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad. Keleten, a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar. Hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 9 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy már csak 3 óra van hátra a hétvége első napjából, viszont az tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy mindenki nyugodjon meg. Brandy, What About Us, ezzel kezdünk.
2: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk nem csak rádiókban és klubokban hódított, hanem a filmvásznon is ikonikussá vált. Kiemelt helyet kapott az 1995-ös kultikus Adathalászok című sci-fi thrillerben, plusz a biztonság kedvéért hallható volt a Narancsvidék című sorozatban, sőt még a Carphone Warehouse-ban és a Nokia korabeli reklámjaiban is. VOV, azaz wow, ez a Stereo MC's, jön a Connected.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, aminek a portugál nyelvű refrénjének ez a visszatérő sora. Nem portugálul fogom elmondani, hanem nyers fordításban annyit tesz. Ez a mezitlábas nő szambázni akar. És még sorolhatnám. Egy a lényeg, hogy ugyebár ezt a fülbemászó éneket és a dübörgő konga alapú lati ritmusokat anno Junior Jack álbotta meg, és ő csinálta meg, és jön tőle most akkor az e-szambá.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a dal nem is volt akkora siker, mint a klipje a YouTube-on, hiszen több mint 1 milliárdos megtekintéssel rendelkezett, nem sokkal azután, hogy megjelent. Ian Ponce Jewel rendezte, Bolíviában forgatták, és a történet egy ilyen klasszikus bolíviai, mondjuk úgy, hogy legendán, valamint az Óza csodák csodáján és azoknak motivumain alapul. Naughty Boy, La La La, most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Palackozott víz helyett gondoljunk a kulacsra. Kolbászok, fagyi, táborok, kezdődik a nyári ellenőrzés. Megdőlt ma a meleg rekord. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését. Akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma, helyette egyértelmű szabályok jönnének, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellett elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
1: Megdőlt ma az országos meleg rekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezoncsúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg ma 1/10-del. Marad a hőség, és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad. Keleten, a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik. Én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki, és ez volt az első félidő, most pedig következik a második félidő. Mondhatom ezt, hiszen a VB nagyban dübörög, úgyhogy ilyen VB lázban égünk. Emily Sunday Next to Me, mezkezd!
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az a rész, amikor segítek mindenkinek a névnapok kapcsán. Vannak olyanok, akik teljesen vakon vannak ezen a téren, mint például én is. Na, holnap 21-én Alajos és Leila névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Chloékat, a Lélákat, az Olgákat és a Ralfokat vagy Ralfokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne haboz, holnap az legyen az első dolgod, hogy felköszönted őket így vagy úgy vagy amúgy, azért, hogy te legyél a nap sztárja, és elhitesd velük, hogy gondoltál rájuk. És pont, ennyi. Nem kell több, nem kell kevesebb, csak egy üzenet vagy egy telefonhívás. Nálunk pedig most Edwin Collins jön a folytatásban, ez a Girl Like You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár az eredeti verzió egy tört ütemű drum and bass track, a dal több ikonikus remix is kísérte, amelyek a house klubokat is meghódították. A számot a Velszi énekesnő Siam Evans összetéveszthetetlen egyszerre karcos és mégis érzelmes hangja teszi zseniálissá, és már nem is húzom tovább az időt, hanem indul nálunk Koshin és a Hide You.

0: That's the way love.
1: That's the way love. That's the way love. That's the way love. That's the way love.
2: Fast FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a folytatásban érkezik az a dal, ami 5 hétig vezette az amerikai Billboard Hot 100-as listát, 2 Grammy díjat nyert 2008-ban, a legjobb női R&B énekes teljesítmény és legjobb R&B dal kapcsán, plusz a biztonság kedvéért 2007-ben jelent meg, egy gigantikus világsláger lett belőle, és ez Alicia Keys egyik legkomolyabb és legjobban, mondjuk úgy, hogy elfogadott dalam. Ez a No One.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bárhol voltam nyaralni, mindig megfigyeltem, hogy az emberek boldogok. Még akkor is, hogyha mondjuk úgy, hogy közel sem annyira jó életet élnek, mint mi. És megkérdeztem egyszer tőlük, hogy miért van ez a pozitivitás, miért van az, hogy állandóan mosolyognak, jó kedvük van. És annyit mondtak nekem, hogy amíg ott a tenger, és amíg süt a nap, addig nagy probléma nincsen. És valamilyen szinten szerintem Bob Marley is ezt akarta nekünk súlykolni, amikor megírtam a Sun is Shining című szuperslágert. Na most ezt indítom, de azt a verziót, amiben Funkstar Deluxe egy picit így belenyúlt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek, aminek ugyanis elindul az utolsó órája, bizony, nagyon jó zenéket hozok most is, úgyhogy érdemes figyelni még így lefekvés előtt. Kezd most nálunk a Bass Team és a Pompeii.
1: Ez a Night Shift

Best FM, a legjobb zenék üt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Vágjunk is bele! Na kérem szépen, vasárnap 23 fokra ébredünk, 35 lesz napközben, ej, ha az az ég kemény. Kárnikulának minősül ez már, derült lesz az égbolt, úgyhogy semmi felhő, semmi szél, csak napsütés és csak nyár. Ezt vártuk, ezt szeretjük, és ez a legszebb időszak az évben. Nekem mondhat bárki bármit, ez így van, és kész, pont. Na, Chef pedig érkezik nálunk a folytatásba, jön a Mucho Mambo Sway.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk egy úriember, aki ezzel a dallal akarta megmutatni mindenkinek, hogy ő nem csak csapatba tud nagyot alkotni, hanem egyedül is. Ő nem más, mint Justin Timberlake. Jön tőle a Senorita, úgyhogy hölgyeim és uraim, a gatyát tessék felkötni!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na kérem szépen, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kell végig görgetni, lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. A hálánkat pedig mindig a legjobb zenékkel fejezzük ki. Most jön Magyarországról egy isteni hang, ő nem más, mint Király Viktor és a Solo.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este újra csatlakoztok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a hétvégétől. Addig is mindenkinek egy csodás estét, jó éjszakát, szép álmokat, vagy éppen jó bulit. Holnap este 8-kor pedig találkozunk. Addig is minden jót. Én Mikfalvi Tomi vagyok, a Bikin. Ciao, ciao, és persze, ciao.

0: may seem all right and smile when you leave.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Like no other.